Majd mit beszélünk Marival, ki rég disszidált, és holnap éjjel érkezik az éjféli vonattal, s Évának is, ki látom, hogy fél, mit mondok majd, tár azt, hogy elnézést, de az éjféli gyors, holnap jön Marival, ki a szerelmem volt, szegény Éva. Jaj, mit mondhatnék Marinak, ki jó kedvű lesz, vagy ne adj Isten szomorú, tán azt, hogy elnézést, de Évával én, mint házasok, régóta már megállapodtunk, hogy te nem létezel, és legyen titok az évféli gyors, szegény Éva. Majd mit beszélünk Marival, a csomagját viszem, az érkezési oldalon és aztán az utcán, tán kérdezni fog, s én kérdezem, tán kérdezni fog, s én kérdezem Marit, hogy mondd csak Marit.

viccel még, nos tudd meg, hogy nincs meg már, lebontották, de tudok egy új, tudok egy más, egy sokkal a jobb helyet beülhetnénk, ha már itt vagy, Mari, te kedves Mari.